0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Ma már Ausztria valamennyi tartományában becsengettek, Bécsben pedig a hétvégén 5. alkalommal irányította a figyelmet a magyar kultúrára az Acht Ungarn Fesztivál. Ma este jelentkezik Színes Kultúránk magazinunk is. Vendégünk ezúttal Gáspár Adalbert bencés szerzetes lesz, aki immár 10 éve Unterwart Alsőr plébánosa. Számtalan kezdeményezéssel és újraélesztett hagyománnyal gazdagította a közösség életét. Azonnal következnek a részletek. Tartsanak velünk! Nem csak a magyaroknak szólt, hanem a bécsi közönséget is megszólította az 5. Acht Ungarn Fesztivál a hétvégén. 2 nap alatt a magyar kultúra igencsak széles palettáját mutatták be, a zenétől és a tánctól az irodalmon át, egészen a tudományig, de jutott hely a méheknek, a kígyóknak és a mentőkutyáknak is. A rendezvény 5 évvel ezelőtt azzal a céllal indult, hogy felhívja a figyelmet a magyar kultúra sokszínűségére, és azóta is minden alkalommal új elemekkel bővül. Hogy honnan indult az ötlet, mit sikerült megvalósítani az elmúlt 5 évben, és merre tovább, arról az Acht Ungarn ötletgazdáját, Kiénfalvi Gábort kérdezte a helyszínen kolléganőm Weber Katalin.
2: Alapvetően igen, természetesen minden évben tanulunk hozzá valamit, hogy mit kéne másképp. Nagy problémánk sajnos az, hogy a program 2 napra van összeszúrva, mert terület és hely és mindent ilyen okok miatt. Így a programok egymásra csúsznak, amit sajnos ki kell javítanunk, de nem halálos betegség, csak és mindenki meghallja és meglátja, amit akar. De alapvetően az ötlet megvan, és jó, továbbra is jó, és javítjuk. Most készül egy sorozat, amit már a jövőiben ki fogunk rakni. Már egy pár kép megvan belőle, ami nagy magyarokról, most idén zeneszerzők vannak kirakva. A jövő évre már az atomtudósaink, fizikusaink, Nobel-díjasok, feltalálókból is készül ugyanebbe a sorozatba. Egy ilyen 30-40 képből álló sorozat lesz, ami állandó része lesz az Acht Ungarnnak, mert az alapötlet ugye az, hogy nem csak csikós, gulyás, fokos van, hanem van magyar kultúra, és olyan dolgok, amiket a magyarokhoz kapcsolható, akár történelmi, zenei, kulturális könyvek, és nem tudom mit, amit természetesen most is megpróbálunk lefedni. De ehhez azért képi anyag is kell, hogy az emberekben az is benne marad, nem csak az

0: dobott szó, hanem hogy el is tudják olvasni, hogy kitől, mitől jön. A Kugelschreiber, ugye a golyóstól, meg a tévé, meg a hologram, meg az atombomba sajnos, vagy a hidrogénbomba leginkább. Tehát ez az összes többi sok-sok-sok tudás és tudomány, amit a magyarok a világnak adtak, azért annak meg kell maradni, és azt prezentálni kell, és ez is a feladatunk.
1: Azt hiszem, ha jól értem, akkor tulajdonképpen nem csak magyaroknak szól a fesztivál, hanem az osztrák barátaiknak is, ismerőseiknek is, hiszen talán nekik így még több érdekességet tud nyújtani ez a két nap.
0: Alapvetően az az ötlet, tehát gyakorlatilag mi nem akartunk egy ilyen benterjes fesztivált csinálni, itt a magyarok itt örömködnek. Alapvetően az egész ötlet, gyakorlatilag ez az ötödik itt a Práterben, de ennek volt egy előzménye 2008-ban, amit én szerveztem szintén, akkor 8 napig tartott, és akkor is fölölelt legalább 10-12 féle történelmet, zenét, filmet, koncertet, előadásokat és mindent. És az direkt azért készült, hogy ezt a csikós gulyás fokos, amit az előbb emlegettem, ezt tágítsuk. Tehát, hogy nem erről szól Magyarország, meg a lángosról, meg a kürtőskalácsról, arról is, de emellett rengeteg olyan dolog van, ami érték, és amiről nem tudnak. Nem azért, mert nem akarnak róla, mert nem is hallanak róla. És ez, erre van kitalálva a fesztivál. Természetesen az itt élő magyaroknak is egy kis hazai íz, egy kis hazai beszéd, magyar szó, magyar zenészekkel természetesen nagyon fontos. Tehát mind a kettőnek vonatkozik.
2: A fesztiválon a családokat is számos program várta, a gyerekek pedig játékos formában találkozhattak a magyar kultúrával, az irodalom sem maradt ki a kínálatból. Az egyik kiemelt vendég Varró Dániel volt, aki verseivel és új kötetével érkezett Bécsbe. A fesztiválról és a közönség reakcióiról, Piszker Ágnest, az író bécsi programjáról pedig Varró Dánielt kérdeztük.
3: A családi vetélkedő lényege, hogy a család összes tagja, akár 3, akár 4, akár 5 részt tudjon venni egy közös játékban, ami a feladatok teljesítése után jutalommal jár. 9 helyszínnel készültünk, ha jól emlékszem. Ebben benne van a tavalyi nagyon népszerű palacsintasütés, talicskázás, van egy jópofa fajátékos részlegünk, ahol lehet a halászattal, célbadobással próbálkozni, illetve van ugye, egy kicsit az agytekervényeket is mozgassák a gyerekek, lehet memória játékban részt venni, puzzle kirakni, illetve ott is van egy ügyességi játék még hátul a teraszon, ott is lehet célba dobni, csak egy másik fajta technikával. A fődíja most a Magyaróvári Futura élményparkba egy családi belépőjegy, és azon kívül is lesznek még értékes ajándékok.
1: De látom, itt nagyon sok Benedek Elekmese könyv is sorakozik, ezek a jutalmak.
3: Ez is a jutalom egy része lesz, illetve készültünk még könyvvel, kézműves ajándékkal.
4: Hát nagyon kíváncsi voltam, hogy mennyire fogják fogadni, vagy mennyire fogják jól fogadni, megvenni a dolgaimat, és hát azt láttam, hogy ugye persze kisebb gyerekek is voltak, tehát ilyen kisebb gyerekes családok, és hogy mindenki nagyon szépen figyel, de talán főleg az elején olyan kevésbé volt közvetlen visszajelzés, kevésebb dolgon nevettek, azt gondolom, hogy talán vagy úgy lassabban jutnak el, mert nekem sok ilyen nyelvi leleményre, meg szójátékra épülő dolog van, és ezt már korábban is megfigyeltem, nyilván ez magától értetődő, tehát mondjuk azért voltam, például a Linzbe ott már voltam többször, meg Németország, meg itt-ott, és hogy általában azért nyilván, hogyha valakik nem Magyarországon laknak hosszabban, vagy a gyerekek itt nőnek föl, akkor lehet, hogy az én ilyen szójátékos költészetem az nehezebben fogadják be, de hát aztán nagyon-nagyon okosak voltak, és nagyon ügyesek voltak, és nagyon feloldottak a végére, úgyhogy nekem jó élmény volt, borzasztó kedves, jó fejközönség volt.
1: Azt hiszem, egy vadonatúj könyvet is elhozott, melyike?
4: Igen, idén jelent meg az Igen, igen, ja, nem című könyvem, ami egy folytatása tulajdonképpen a Nem, nem, hanem című hasonlóan felépülő könyvnek, ami hát mondjuk ilyen találós kérdésszerű, vagy hát az a lényeg benne, hogy vannak benne direkt butaságok, amiket a gyerekek kijavíthatnak, és ezt általában nagyon, nagyon szeretik. Agó Csidis illusztrálta mind a két könyvet, ezt az újat is, az Igen, igen, ja, nemet. Szerintem nagyon szép és nagyon helyes, és itt is úgy éreztem, hogy ez okozta az áttörést, tehát amikor ezt olvastam, akkor már úgy jobban reagáltak a gyerekek, meg jobban érdekelte őket, mint a talán kicsit ilyen komolyabb, meg hát ilyen nagyobbaknak való túl a Maszathegyen, ami ilyen komolyabb verses meseregény.
5: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
2: Ausztria valamennyi tartományában megkezdődött az új tanév, a keleti tartományok után mától Karintiában, Felső-Ausztriában, Salzburgban, Steyrországban, Tirolban és Vorarlbergben is becsengettek. Összesen mintegy 663 ezer gyermek és fiatal tér vissza az iskolákba, közülük 53 ezeren most először. Az új tanév több változást is hoz. A 14 év alatti lányok számára tilos a fejkendő viselése az iskola területén, a szabály megszegése végső esetben akár 800 eurós bírsággal is járhat. Változik a német nyelvi felzárkóztatás rendszere is. Megszűnnek a kötelező német fejlesztő osztályok és kurzusok, miközben 400 különösen hátrányos helyzetű iskola többlettámogatást kap. Az intézményekhez összesen 800 további pedagógusi és támogató státuszt biztosítanak. Mi köze lehet egy bencés szerzetesnek a kaszáláshoz, a koptokhoz, vagy éppen a kumquatlekvárhoz? És hogyan lehet egy kis falu közösségét évről évre összetartani, miközben régi egyházi hagyományok is új életre kelnek? A mai színes kultúránk vendége Gáspár Adalbert atya, aki éppen 10 esztendeje szolgál Unterwart Alsőr plébánosaként. A Felvidékről, a Bodrog közből érkezett, Pannonhalmán szentelték pappá, első szolgálati helye pedig a Bakonybéli bencés monostor volt. Az elmúlt évtizedben Alsőrben nem csak jeles évfordulók, köztük ezüstmiséje és a Szent Katalin templom 250 éves jubileuma kötődnek a nevéhez, hanem számtalan hétköznapi történet és közösségi élmény is. Erről, szerzetesi évekről, hitről, falu közösségről, és persze talán meglepőbb témákról is beszélget vele kolléganőnk Weber Katalin.
5: Így engedtek el Tihanyból, hogy 3 évre vállaljam el a felkérést, hogy jöjjek ide az alsőri egyházközségbe. Elmúl az ember, hogy azok a gyerekek majdnem óvodások voltak, akik most már bérmálkozás után vannak. Egy ilyen szép ívet látok, hogy milyen öröm volt akkor őket látni, nagyon kis csetlőbotló kis gyerekekként, és most pedig már bérmálkozás után, valaki érettségi után van, felnőtté váltak. Tehát ezt a folyamatot azért akkor látja az ember, hogyha tényleg mondjuk egy legalább 10 évet van egy helyen. Ezek szép élmények. Nagyon jó volt, és hát majd valamikor újra szeretném indítani a kenyérsütésnek a hagyományát, ezt is a korona törte, tehát így ketté. Volt egy 30-40 fő körül, akik minden vasárnapra és ünnepnapra kenyeret sütöttek, vagy kalácsot, amit a Szentmise után kiosztottunk a bejáratnál. Ilyen volt ez a koliva is, amit a keleti keresztényektől tanultunk, és én ezt a hagyományt elhoztam ide is, és ennek is egy jó fogadtatása volt.
1: Amikor ugye egyszer csak itt maradt Alsóőr mindenféle vendéglátó egység nélkül, és akkor jött a Pfarrcafé.
5: Így van. Tényleg meglepetésszerű volt az, hogy szinte mindenki igent mondott, hirtelen egy ilyen 80-90 emberből álló 14-15 csoport volt. A mi kávézásunk az nem az üzletről szól, hanem a közösségről, meg arról, hogy aki benne részt vesz, örömmel készít mondjuk a többiek számára süteményt, és tény, hogy mondjuk a kétharmada a közösségnek a mise után beszokott jönni.
1: Említette a koptokat már. Azt hiszem, hogy ez a kopt keresztény egyház is valahogy közel áll önhöz.
5: Igen, én hozzám is, meg hát Alsőrhöz is, mert hát ha nem is volt kopt, de kopt származású lehetett Szent Katalin, aki a templomunknak a védőszentje. Ő egy apropó volt, egy jó ok arra, hogy én a kopt egyházad is felvegyem a kapcsolatot itt Bécsben, illetve Ober-Siebenbrunnban van egy kolostoruk, és többször látogattam meg, és ők is meglátogattak bennünket már 2-szer is.
1: Az elején mesélte, hogy ugye az volt nagyon más, hogy a kolostori szervezet ellátott élethelyet itt ugye önálló. Február környékén valami különlegességet is készít saját maga, ez micsoda?
5: Így van, ez egy téli lekvár. Ugye a citrusok azok télen szerezhetők be, akkor érik a kumquat, mandarin is, és rendelni szoktam vagy Szicíliából, vagy Andalúziából, Spanyolországból, és akkor ez ebből egy első osztályú, nagyon jó jam lekvár készül.
2: Színes kultúránk ma este 20 óra 30 perckor itt a Rádió Burgenland hullámhosszán.
6: Időjárás.
2: Lassan elcsendesedik az időjárás, estére az utolsó záporok is visszahúzódnak, és egyre több helyen bukkan elő a nap. Az este folyamán aztán kitisztul az ég, az éjszaka első felében sokfelé csillagos lehet az égbolt, később viszont itt-ott kötfoltok jelenhetnek meg, a szél is fokozatosan beszít az erejéből, hajnalra pedig 10 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap már igazán nyugodt, kellemes idő vár ránk, a reggeli kötfoltok ugyan néhol még beköszönhetnek, de gyorsan feloszlanak, és utána szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Felhőből kevés lesz, a szél pedig alig mozdul majd. Délután 20-24 fokig melegszik a levegő. Igazi kellemes, kora őszi idő ígérkezik. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. További kellemes estét, viszont hallásra!

0: 10 éve érkezett Alsóörbe Gáspár Adalbert bencés szerzetes, hogy átvegye a helyi római katolikus plébánia vezetését. A felkérés eredetileg mindössze 3 évre szólt, majd egy évtized lett belőle.
1: 10 nyár, 10 karácsony, 10 húsvét, lezajlott meg majdnem 10 gyerektábor, tehát ilyen napközis tábor. Elmúl az ember, hogy azok a gyerekek majdnem óvodások voltak, akik most már bérmálkozás után vannak. Tehát ezt a folyamatot azért akkor látja az ember, hogyha tényleg mondjuk egy legalább 10 évet van egy helyen.
0: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Színes kultúránk mai adásában Weber Katalin köszönti Önöket. Mai adásunkban szó lesz a szerzetesi életről, egy kis falu közösségének összekovácsolásáról, egyházi hagyományok újraélesztéséről, de kaszálásról, koptokról és a kumkvatlekvár elkészítéséről is. Mindenről Gáspár Adalbert atyával beszélgetünk, aki immár 10 éve Alsóőr plébánosa. A Felvidékről Bodrog közből származik, teológiai tanulmányait követően Pannonhalmán szentelték fel. Szolgálatát a Bakonybéli bencés monostorban kezdte meg. Alsóőrbe kereken 10 évvel ezelőtt érkezett. Ma már elmondhatja, papi szolgálatának eddigi leghosszabb időszakát tölti Alsóőrben. A faluban ünnepelhette ezüstmiséjét, valamint a Szent Katalin templom 250 éves jubileumát is. De a nagy évfordulók mellett sok apró öröm egy közösség életének mindennapjai is hozzátartoznak az elmúlt 10 évhez. Gáspár Adalbert atyával az Alsóőri Öreg Iskolában a templom mellett beszélgetünk, és elsőként talán elevenítsük fel, hogyan is került Alsóőrbe.
1: Tényleg egy meglepetés volt számomra, amikor az Egidius püspök úr megkeresett először, ez 2011-ben volt, utána még egyszer keresett olyan 13-14 körül, és harmadszor pedig 16-ban, és akkor dőlt el, hogy bennem is, hogy akkor elvállalom 3 évre, így engedtek el Tihanyból, hogy 3 évre, akkor egy ilyen próbaidőre vállaljam el a felkérést, hogy jöjjek ide az Alsóőri egyházközségbe. Nagyon idegen helyszín vagy hely nem volt. Korábban voltam egyszer, kétszer itt Alsóőrben, illetve előtte 6 évvel voltam Máriacellben körülbelül másfél évig. Tehát így az ausztriai egyháznak az ismerete az ott kezdődött, vagy ismeretségem. Viszont az, hogy most egy plébánia, annak a, tehát A-tól Z-ig mindene, meg hogy egyedül vagyok egy plébánián, tehát magamat látom el, ez új volt, mert én Kolostorban éltem, egyedüli háztartásvezetés, meg egyebek egyáltalán nem voltak. Korábban pedig otthon voltam a szülői házban, úgyhogy ez egy újdonság volt.
0: Hogy fogadták itt a faluban?
1: Én úgy emlékszem, amikor így az első szentmisén, amikor valamikor ez áprilisban lehetett egy bérmálás, akkor mutatott be a püspök úr, még akkor a Keresztfalvi Péter atya itt volt, és örömmel, tehát örömüket fejezték ki az emberek, hogy jönni fogok majd. Én azt gondolom, hogy nagyon kellemes fogadtatásom volt.
0: Hogy élte meg ön ezt a közösséget? Milyen volt akkor? Mennyire volt ez egy aktív, egy élő közösség? Ugye gondolom nem csak az a lényeg, hogy vasárnaponként valaki elmenjen arra az egy órára a templomba, hanem hogy egy olyan közösség legyen, amire tényleg azt mondhatjuk, hogy összetart, él.
1: Igen, tehát én azt gondolom, hogy így, ahogy a saját életünkben is vannak ilyen életfázisok, úgy tapasztaljuk, hogy a társadalomban is vannak ilyen fázisok, van, amikor jobban megy, van, amikor kevésbé, és ebben a 10 évben ez nem egy nagy idő, mert hogyha most visszagondolok, ez egy pillanatnak tűnik, tehát olyan hamar elszaladt ez a 10 év, hogy kicsit hihetetlen is így belegondolni, hogy 10 nyár, 10 karácsony, 10 húsvét, lezajlott meg majdnem 10 gyerektábor, tehát ilyen napközis tábor. Az tény, hogy ami az egyházat illeti, ez nem csak Alsóőrre, általában Európára jellemző, hogy az az idősebb generáció, akik nagyon tudatosan, meghagyományból, megszokásból gyakorolták a hitüket, tehát ebből a generációban, ugye generációban fogynak az emberek betegség kapcsán, elhalálozás kapcsán, és az után

0: pótlás pedig nem olyan mértékű, mint az eltávozottaknak a létszáma. Ebből fakad az is, hogy azért mondjuk így a falusi környezetben jobban érzi a érezhető a fogyásunk. Így a lelkesedésre, vagy nem tudom, tettre, készségre pedig én egy ilyen határt látok egy kicsit, tehát így a koronavírusnak a hatása az azért benne van a nem csak az egyházi életben, hanem így a egyesületek társadalmi szinten is. Tehát ugye ennek azért volt pozitív oldala is, tehát amikor így elcsendesedtünk, lelassultunk, de volt így utólag, látszik, hogy egy olyan fajta hatása is, ami hát most nem tűnik annyira pozitívnak, mert egy kicsit ilyen eltávolodás, és ezt nem csak itt tapasztaljuk, tehát így Burgenlandban, Magyarországon, tehát én többfelé hallom a különféle tapasztalatokat, de ez nem egy ilyen, nem tudom, sötét felhő festés, hanem azt gondolom, hogy ez az életünknek a része. És ami működött és jól működött, azt gondolom, hogy annak nagyon sok változata van még most is. Lehet, hogy kevesebb taggal, kevesebb emberrel, de működnek a dolgaink, tehát így a falunak a közössége valamilyen szinten működik. És van hova fejlődnünk, tehát ez... Én azt gondolom, hogy az a jó, hogy egy kicsit az ember picit azért elégedetlen mindig a jelennel, mert az azt jelenti, hogy van benne vágyakozás a többre, van benne egy kis pesgés, mert hogyha mindenre azt mondjuk, hogy ez így jó, ahogy van, akkor ott inkább talán visszafele csúszunk.
1: Mire lehet így kérdezni, hogy büszke? Én tudom, hogy újdonságokat is bevezetett itt a faluban ünnepnapok kapcsán is, legyen az a kolíva sütés, legyen az január elején a vízáldás, ezek a nyári táborok, azt hiszem, ezt is aktívan támogatja. Mi az, amiket úgy szívesen említene mindig is meg?
0: Tényleg így mondjuk ezek, amiket felsorolt, ezek nagyon jó kezdeményezések voltak, amik segítették a gyerekekkel való foglalkozást is, tehát ezekkel a kis nyári napközis táborokkal. Ez is ilyen hullámzó volt, tehát volt, amikor 20-valahány gyerek volt, amikor 7-8. Elmúl az ember, hogy azok a gyerekek majdnem óvodások voltak, akik most már bérmálkozás után vannak. Egy ilyen szép ívet látok, hogy milyen öröm volt akkor őket látni, nagyon kis csetlőbotló kis gyerekekként, és most pedig már bérmálkozás után, valaki érettségi után van, felnőtté váltak. Tehát ezt a folyamatot azért akkor látja az ember, hogyha tényleg mondjuk egy legalább 10 évet van egy helyen, és akkor így végigkíséri akár a kereszteléstől, születéstől, első áldozásig. Ezek szép élmények. Nagyon jó volt, és hát majd valamikor újra szeretném indítani a kenyérsütésnek a hagyományát, ezt is a korona törte neki, tehát így ketté. Volt egy 30-40 fő körül, akik minden vasárnapra és ünnepnapra kenyeret sütöttek, vagy kalácsot, amit a Szent Mise után kiosztottunk a bejáratnál. És ez nem az én találmányom természetesen, hanem az egyháznak a hagyományában benne van. Egy ilyen kis agapé jellege van. Ilyen volt ez a koliva is, amit a keleti keresztényektől tanultunk, és én ezt a hagyományt elhoztam ide is, és ennek is egy jó fogadtatása volt. Aztán örültem annak is, amikor sikerült itt létrehozni, vagy megcsináltatni ezt a két kötetet a tipográfus barátommal, aki az evangéliumos könyvnek és a zsoltáros könyvnek a tipográfiáját segített elkészíteni. Ezek olyan kötetek, amelyek nagyon szépek és nagyon sok örömet okoztak azoknak, akik kaptak belőle, vagy vásároltak belőle.
1: De én emlékszem arra, és az viszont azt hiszem az önkezdeményezése volt, és itt is lehet látni talán, hogy mennyire fontos a közösség érzése, amikor ugye egyszer csak itt maradt alsó őr mindenféle vendéglátó egység nélkül, és akkor jött a Pfarrkafé.
0: Így van. Tényleg meglepetésszerű volt az, hogy szinte mindenki igent mondott, hirtelen egy ilyen 80-90 emberből álló 14-15 csoport volt. A mi kávézásunk az nem az üzletről szól, hanem a közösségről, meg arról, hogy aki benne részt vesz, örömmel készít mondjuk a többiek számára süteményt, és akkor, és tény, hogy mondjuk a kétharmada a közösségnek a mise után beszokott jönni. Tehát egy 50 fő biztos, hogy szinte minden alkalommal itt van.
1: Ugye nemrég ünnepelte az ezüst misét, tehát 25 év. Ez milyen érzés egy felszentelt pap számára, mennyire fontos, és ugye említette, hogy Kolostorba volt először. Ez úgy mikor született meg ez a döntés egy fiatal ember fejében? Ez mennyire volt tudatos, vagy volt olyan példakép esetleg gyerekkorában, aki ilyen nagy hatással volt önre?
0: Hát a jubilommal kezdeném. Tehát ugye úgy, ahogy a születésnapok is, tehát ott érdemünk, nem sok minden van. Annak örültem persze, hogy sokan eljöttek meg együtt örülhetem az alsóőriekkel is, hogy pont itt volt ez a 25 éves évforduló. És hogyha most, ha jól számolok, akkor hát alsőőrben vagyok, így a papá szentelésem óta a legtovább, vagy leghosszabb ideig, mert volt hely, ahol 8 évig voltam, 6 évig, de mondjuk így alsőőrre a leghosszabb. Hogy ennek a, tehát a papságnak a gondolata az, volt már, amikor, tehát így kamaszkorban gondoltam rá, de ott igazából a szerzetesség kezdett el nagyon foglalkoztatni, tehát olvastam ilyen jellegű könyveket, és szerzetest viszont életemben valamikor így a érettségi körül láttam először. Ugye Pannonhalmán jártam, egy hetes egy ilyen ifjúsági lelki tábor volt, lelki gyakorlatszerűség, és akkor volt élményem az, hogy milyen az, amikor közösségben imádkoznak, akkor közösen étkeznek, mivel, tehát milyen tevékenységek zajlanak egy kolostorban. És az volt az a pont, amikor úgy a bencészségnek a vonzása úgy megérintett engem, vagy a bencés hivatás. Utána még jobban foglalkoztam vele, tehát olvasmányokkal, meg visszatértem még egyszer Pannonhalmára, és akkor az egy ilyen végleges döntés volt.
1: Ugye volt szolgált kisebb helyeken, mint mondjuk Bakony Bél, azt hiszem ott is volt a kezdetén, vagy Alsóőr, de ugye közben voltak olyan ismert, neves helyek, mint a Pannonhalmi, a Tihanyi apátság, vagy a Máriacelli bazilika, ugye ez különbség?
0: Valóban, nagy különbségek vannak. Volt még egy-két év Budapest, ott a budapesti rendházban, amikor az egyetemen tanultam, akkor részt vettem ott is a lelkipásztorkodásban, hittamban, vasárnapi szertartások, nyári táborok, Pannonhalmán is, tehát ott is volt részem abban, hogy gyerekeket táboroztattunk. Hát nagy különbségek vannak, tehát ugye van egy városi közeg, akkor volt a Pannonhalmi, ami szinte városi, mert igazából rengeteg turista van. Viszont a Bakony Béli időszak volt az első olyan, ami egy ilyen, tehát ilyen próbatétel is volt meg egy új világ nyílott meg, mert egy ilyen kis közösségbe kezdtünk szerzetességet élni, hatan voltunk, többféle kézműves műhelyt üzemeltettünk párhuzamosan, tehát volt gyertyamártó, gyógynövénytermesztés, műtárgymásolás, kerámia, azt csináltam én. Ezzel párhuzamosan hitoktattunk az iskolában, fogadtunk vendégeket, és lelkipásztorkodtunk. Egy jó emlékem arra volt egy porckorong sérvem, ami egy ilyen focizás közben jött elő, és abban biztos vagyok, hogy annak a gyógyításában nagy szerepe volt az arborétumi kaszálásnak, tehát ott kaszálni kellett elég sokat nyáron, azzal megerősödött az embernek a hát izma, vagy tehát az a gerincet körülfogó izomzat, és azóta semmi bajom nincs, hál' Istennek.
1: Szívesen utazik, mégpedig Örményország, azt hiszem nagyon sokszor a célpont. Mi is köti oda?
0: Igen, tehát három alkalommal voltam a Kaukázusban, ez Örményország, Grúzia, ez a két ország, meg Hegyi Karabach, amíg még örmény volt. Nem tudom, tehát ez egy régi gyerekkori vágy volt, talán amiatt is, hogy a nagyapámtól hallottam azt, hogy ő valamikor a második világháború alatt a Kaukázusban is járt, és attól kezdve így engem érdekelt ez a régió, és amikor nekem először adódott, hogy egy ilyen baráti körrel még Tihanyból jártam először Grúziában és Örményországban, nagyon-nagyon megszerettem, és akkor visszatértem még két alkalommal.
1: Ott az egyház kicsit más, nem?
0: Így van, tehát az egyik, a grúz egyház, ők az ortodox családhoz tartoznak, az örmény egyház pedig nem tagja az ortodoxiának, mert ők nem fogadták el az összes ortodox zsinati döntést, nem is vettek részt minden zsinaton, többek között azért, mert háborúk voltak abban az időben, tehát itt a 5., 6., 7. századról van szó, akkor Perzsa megszállás alatt volt Örményország, és tehát sok-sok probléma volt, és teológiailag egy kicsit másképp fejlődtek. Volt idő, amikor eretneknek is, vagy hát monofizitának tartották az örményeket, meg a koptokat, etiópokat, de mára már ezek a teológiai, nem tudom, nézeteltérések, vagy nagy különbségek részben a nyelvnek tehát a finomabb megfogalmazásai, meg a kultúráknak a érintkezései miatt azért ezek tisztázódtak.
1: Említette a koptokat már. Azt hiszem, hogy ez a kopt keresztény egyház is valahogy közel áll önhöz.
0: Igen, én hozzám is, meg hát Alsőrhöz is, mert hát ha nem is volt kopt, de kopt származású lehetett Szent Katalin, aki a templomunknak a védőszentje, de akkor még nem volt ez a szétválás a keresztények kereszténységen belül. Ő a 3. században lett vértanú, és szentként tiszteli az ortodoxia, a kopt egyház, a katolikus egyház, alexandriai származású volt, és ő egy apropó volt, egy jó ok arra, hogy én a kopt egyházzal is felvegyem a kapcsolatot itt Bécsben, illetve Ober-Siebenbrunnban van egy kolostoruk, és többször látogattam meg, és ők is meglátogattak bennünket már kétszer, és az itteni püspökatyát, a Gábrielt, pedig már meghívtam, de még nem fixáltuk le, hogy mikor fog a sörbe ellátogatni, és egy rövid kis tanítást tartana nekünk.
1: Hadd zárjuk le ezt a beszélgetést egy kicsit lazábban, amire talán most ugye hallgatók se számítanak. Az elején mesélte, hogy ugye az volt nagyon más, hogy a kolostori szervezet ellátott élethelyet itt ugye önálló, de ahogy nekem mesélte, mielőtt leültünk volna, február környékén valami különlegességet is készít saját maga, ez micsoda?
0: Így van, ez egy téli lekvár. Ugye a citrusok azok télen szerezhetők be, akkor érik a kumkvat, mandarin is, ami az egyik ilyen kedvenc lekvár fajtám, amit én nagyon-nagyon megkedveltem, és rendelni szoktam vagy Szicíliából, vagy Andalúziából, Spanyolországból jó áron, és ilyen bio, ugye azért van szükség bio gyümölcsre, mert itt a héjában van a lényeg. Ehhez kell még narancslevet felhasználni, akkor ezt a bergamot narancsnak a levét is, citromlevet, és ezekkel főzöm. És szoktam hozzá elegendő mennyiségű vanília belet, illetve magvakat hozzátenni, rumot, nagyon kevés cukrot, tehát egy ilyen 10-15% cukor megy bele, és akkor ez ebből egy első osztályú, nagyon jó jam lekvár készül.
1: Akkor megköszönöm a beszélgetést. Biztos találkozunk még vagy a Katalin napkor, ugye, vagy adventkor, de legkésőbb, ha készül a lekvár.
0: Igen, Katalin napkor remélem, mert akkor lesz a közvetítés, innen Alsőrből az ORF közvetítés, ORF 3 közvetíti a Szentmisét, és vendégünk lesz a Szent Lambrechti apát úr, aki Mária Cellnek is a főnöke, ő celebrálja majd a Szentmisét, természetesen, hogy akkor is, meg hogyha a lekvárfőzésről van szó, akkor én jelentkezem.
1: Gáspár Adalbert atyának megköszönöm a beszélgetést, további örömteli szolgálatot kívánok Alsóőrben. Hallgatóinknak megköszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét, a viszonthallásra!